0: 如今受高温干旱冲击，土壤伤情恶化，葡萄藤长期缺水，果粒生长受限，酒庄面临严峻挑战。
1: Ahogy száraz ki a föld, ezért egyre inkább a csapadékra vagyunk utalva. Ha a csapadék nem jókor érkezik, az azt jelenti, hogy ezek a pici bogyók nem feltétlenül fognak tudni megnőni. Ennél nagyobb gond is lehet, ha túl nagy a meleg és nagyon kevés a csapadék, akkor előfordulhat az is, hogy a növény egy idő után úgy dönt, hogy ő nem a szaporodásra, hanem a túlélésre fogja fordítani az energiáit.
2: És hát ez a helyzet, ez több rétű problémát okoz a szőlőnek is. Ezek a hőhullámos hősokok, ezek meg rontják a szőlőnek a minőségét, nem csak a mennyiséget, a beltartalmát. És ezáltal ugye nem feltétlenül keletkeznek olyan minőségű termékek, vagy termés, mint ami korábban.
0: 与此同时，持续的高温干旱导致葡萄早熟，留给酒庄采摘、加工、酿造的时间变得极为紧迫，也让葡萄酒的生产成本急剧上升。
1: Azért láttuk már olyat is, két évvel ezelőtt a szüret alatt a szőlőbogyókból, a gyümölcsből gyakorlatilag napi szinten csökkent a benne lévő nedvesség. Ez azt jelenti, hogy így menet közben aszódott össze. Ez egy rosszabb minőségű bort eredményezett, ráadásul kevesebbet.
3: Akkor októberben, október közepén, végén, valamikor november elején elszüreteltünk. Ma már a szüret ideje a klímaváltozás miatt, a felmelegedés miatt teljes mértékben előre jött. Szinte már vége van a borheteknek augusztus végén, és már szüretelni kell a boros gazdáknak.
4: 进入八月份，原本应该迎来旅游旺季的黎巴嫩再次被地区紧张局势笼罩。一段时间以来，战争阴云、航班取消风险以及持续升级的安全局势，让国际游客和海外黎巴嫩侨民纷纷取消或者是推迟出行计划，黎巴嫩旅游业遭受沉重打击。
5: This is Beirut Pigeon Rocks, one of Lebanon's best-known landmarks.In a normal summer, the promenade behind me would be filled with tourists from across the Gulf, Europe, and the Lebanese diaspora. But after fighting resumed in early March, many have cancelled or postponed their trips. The crowds that usually define Lebanon's summer season simply aren't here.
6: 据黎巴嫩官方近日统计，旅游、餐饮、酒店等商业活动停滞带来的间接经济损失，每天高达约3500万美元，约合人民币2.36亿元。另外，截至七月底，贝鲁特的酒店平均入住率仅为40%。
7: Whereas the summer has been significantly affected by the ongoing regional tensions, so the instability has impacted travel decisions, especially on international markets.
6: 航班的不确定性是游客面临的另一大风险。尽管商业航班自七月初起逐步恢复运营，但由于地区局势反复，航班随时面临再次取消的可能。黎巴嫩旅游部长劳拉·拉胡德近日表示，尽管面临诸多困难，但凭借其独特的旅游资源，黎巴嫩依然是国际游客的热门目的地。当地旅游业界人士表示，只有持久的稳定才能恢复游客。
8: 这里是经济之声视听大会，刚才您听到的是经济之声与央视财经频道同步直播的正点财经，稍后为您带来财富新观察，欢迎继续收听。